0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: गुड नून, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी। नाइस टू सी यू, ब्यूटीफुल डे, सनशाइन।
2: Jó napot, jó reggelt, mindenkit köszöntök, jó látni benneteket, süt a nap.
0: The message is coming from our Yoga and Daily Life retreat in the Vape Hungary.
2: Üzenetünk a joga mindennapi életben rendszer visszavonulásáról, Vape-ről, Magyarországról jön.
0: In these 2 weeks we have very beautiful programs.
2: 2 hét alatt csodálatos programjaink lesznek.
0: The science of yoga, the science of Vedas, and the knowledge of the rishis of the India is unbelievable.
2: Yoga és a Védák tudománya, az indiai rishik tudása hihetetlen.
0: It is a science. It has been proved.
2: Ez egy bizonyított tudomány.
0: Unfortunately, this modern way of thinking, modern way of living, etc., is they have forgotten or they lost many things.
2: Sajnos a modern gondolkodás és életmód sok mindent elveszített.
0: We lost and we forgotten the traditions. That tradition means not only that how you are dressing or not dressing.
2: Elveszítettük és elfeledkeztünk a tradíciókról, amely nem az öltözködésünkre vonatkozik.
0: It's called ahar, vihar, achar and vichara. Ahar, the first is the nourishment.
2: Ez a négy, az áhár, a táplálék.
0: Vihar, where you are going, with whom you are.
2: Vihar, hova mész, kivel vagy.
0: And what kind of behavior you are doing.
2: És hogyan viselkedsz.
0: How you are living with someone.
2: Hogyan élsz valakivel.
0: Each and every touch, if you are touching or looking to someone, the energy goes in your body.
2: Minden érintés vagy ránézés átveszi az energiákat.
0: Ahar, vihar, achar and vichara. After comes the vritti, the thoughts.
2: Utána jönnek a vrittik, a gondolatok.
0: So from the food, from the company, from the place where you go, and that according to that the thoughts comes.
2: Étel, a társaság, a hely, ahova mész, meghatározza gondolataid.
0: You have to control your horse.
2: Uralnod kell lovaidat.
0: And we have 10 horses of our senses.
2: 10 ló van az érzékszerveknek.
0: And you have to control them.
2: Ezeket kell uralni.
0: Positively, not negatively.
2: Pozitívan, nem negatívan.
0: But you have to purify your vrittis, your thoughts.
2: Meg kell tisztítani a vrittiket, gondolatokat.
0: That's it. Well, we have here very learned acharya, the pandit.
2: Itt van velünk egy nagyon tanult acharya, pandit.
0: He studies Sanskrit.
2: Sanskritot tanult.
0: And he is one of the best in the Karamkanda.
2: És ő az egyik legjobb a Karamkandában.
0: Now, many you don't know what's Karamkanda.
2: És nem tudjátok mi ez.
0: We know the karma.
2: Tudjuk mi az, hogy karma.
0: But what is the kand?
2: És mi az, hogy kand?
0: Kand means disaster.
2: A kand az katasztrófa.
0: If you make karma and kand.
2: Hogyha a karmát és kandot végzel.
0: Or there are

0: Some message has come.
1: Az jött az üzenetben.
0: And this is who admired Beto.
1: Valakinek nagyon tetszett.
0: Jo, but Acharyaji was chanting.
1: Acharyaji zengetett.
0: The people are listening all the world.
1: Az egész világon átnézték az emberek.
0: And so, someone also sent me immediately message on my telephone.
1: Valaki küldött nekem egy üzenetet.
0: And he said.
1: Azt írja.
0: Yes, bolo. Say something.
1: Mondjad.

0: Today I will not practice.
1: Ugyanígy, ha azt gondoljuk, hogy ma nem gyakorolok.
0: I have somewhere to meet the friends, this and that.
1: Itt vagy ott barátokkal találkozom.
0: It's only one day, nothing.
1: Hát csak egy napról van szó, az semmi.
0: After 2 days, again something happens.
1: Két nap múlva megint történik valami.
0: So we don't practice again.
1: Megint nem gyakoroltunk.
0: So that means that not doing regular, we miss a lot.
1: A nem rendszerességgel sokat veszítünk.
0: And sometimes that mala breaks.
1: És néha ez a mála eltörik.
0: Because if you did not practice longer.
1: Mert sokáig nem gyakoroltad.
0: Practice is better, much more than only theory.
1: A gyakorlás sokkal jobb, mint csak az elmélet.
0: So we begin with great interest.
1: Nagy érdeklődéssel kezdjük.
0: Very curious.
1: Kíváncsian.
0: And we are very happy about it.
1: És nagyon örülünk neki.
0: But slowly, slowly it goes down.
1: Aztán lassan ez lemegy.
0: Some sits the front of the television.
1: Valaki a tévé előtt ül.
0: They will see more television than practicing.
1: Többet tévézik, mint gyakorol.
0: So it means you have lost your spiritual development.
1: Azt jelenti, hogy elveszítetted spirituális fejlődésedet.
0: Don't blame God.
1: Ne Istent hibáztasd.
0: Don't blame your teacher.
1: Ne az oktatódat hibáztasd.
0: And don't blame your Gurudev.
1: És ne Gurudevádat hibáztasd.
0: Then he said, oh, I have my Gurudev, but he doesn't help me, I'm ill.
1: Azt mondtad, hogy van Gurudevám, de...
0: You see, Guru Kripa and practicing, this together.
1: Tudod, a Guru Kripa és a te gyakorlásod, az a kettő számít együtt.
0: No one will give you without anything.
1: Senki nem fog neked adni a saját jelenléted nélkül.
0: We need that devotion.
1: Ez kell a te odaadásod.
0: We need that feelings.
1: A te érzelmed.
0: And our heart is all the time aware, should be aware about it.
1: A szívünk mindig legyen ennek tudatában.
0: So what our beloved Gurudev said,
1: amit szeretett Gurudevánk mondott,
0: Svaso, svas aapka sumirana, Svaso, svas aapka. And then?
1: Hogy van tovább?
0: What is the next?
1: Hogy van tovább?
0: If you speak, then speak loud.
1: Hangosan mond, ha mondod.
0: You see, someone remembers.
1: Tudod, valaki tudja.
0: Svaso, svaso, yapka, sumira. Svaso, svas means as each breath, inhalation and exhalation.
1: Svaso, svas, minden be- és kilégzés.
0: Ascending and descending breath.
1: Emelkedés, süllyedő légzés, tudat.
0: While inhaling and while exhaling.
1: Míg belégzel és kilégzel.
0: Svaso, svas. Inhalation and exhalation.
1: Be- és kilégzés.
0: Aapka hi sumiran. O Mahaprabhuji, on my each and every breath, I repeat and remember thy name.
1: O Mahaprabhuji, minden lélegzetemmel a te nevedet is.
0: Even I am sleeping.
1: Még akkor is, ha alszom.
0: Even I am giving a lecture.
1: Még ha előadást tartok.
0: Walking.
1: Sétálok.
0: Anywhere.
1: Bárhova.
0: My every

0: breath never goes empty.
1: Egy lélegzetem se üres.
0: Din, every day, day by day.
1: Minden nap napról napra.
0: Prem mera adhik badi jo, my love to thee, O Mahaprabhu ji, my devotion to thee, O Mahaprabhu ji, it should increase day by day more.
1: Az irántad érzett szeretetem, odaadásom, ó Mahaprabhuji, minden nap növekedjék.
0: Like you have a little planet, a plant.
1: Mint amikor van egy kis növényked.
0: And every day you look, oh, it's growing.
1: És minden nap ránézel, hogy ó, nő.
0: It's very big today.
1: Ma mennyit nőtt.
0: And it's growing and growing.
1: És növekszik, növekszik.
0: A pregnant mother.
1: Egy várandós anya.
0: Not only once, but how many times she touches her stomach.
1: Nem csak egyszer, hanem hányszor nyúl a hasához.
0: And feels how big is my child now.
1: És érzékeli, hogy most mekkora a gyermeke.
0: That's it. So the bhakta who is practicing more day by day, more and more.
1: Az a bhakta, aki naponta egyre többet gyakorol.
0: That one achieves that moksha.
1: Ő eléri a mokshát.
0: That one gets that self-realization.
1: És ő megkapja az önmegvalósítást.
0: We practice only 3 minutes, 4 minutes.
1: Mi 3-4 percet gyakorlunk.
0: Or maximum half hour.
1: Maximum fél órát.
0: And 2.5 hours we are looking television.
1: És 2.5 órát tévézünk.
0: So this half an hour what you did, the television took over.
1: A fél órádat átvette a tévé.
0: So we broke the connection.
1: Megtörtük ezt a kapcsolatot.
0: So how could Guru Kripa will function for you?
1: Hogy működhetne felénk a Guru Kripa?
0: So continuous working.
1: Folyamatos munka.
0: So it is said, Mukh mein Ram, Haath mein Kaam. In our mouth we have name of God. And in our hands we have our work.
1: Szánkon Isten neve, kezünkben munka.
0: Always our vritti should be our thoughts, our attention, our awareness should be towards our spiritual development, our mantra, our sadhana, our satsang, our gurudev.
1: Gondolataink, figyelmünk, éberségünk, tudatunk, a szádanánakon, a szatszangunk, a spiritualitásunkon és gurudoévánkon kell, hogy legyen.
0: Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji azt mondta.
0: That satsang. Satsangyari olu avere. I long for my brothers and sisters of the satsang.
1: Vágyakozom satsangon a testvéreimre.
0: I'm longing in such a way. When I think of them, my tears comes.
1: Úgy vágyakozom, hogy amikor rájuk gondolok, a könnyem kicsordul.
0: Because they are my real brothers, sisters, or the friends.
1: Ők az igazi testvéreim, barátaim.
0: At the end of the bhajan, Mahaprabhuji said.
1: Bhajan végén Mahaprabhuji azt mondja.
0: Bad bhagi jan satsang pai. The lucky one, the fortunate one will go to the satsang.
1: Szerencsések járnak satsangra.
0: Can you remember which day you were in satsang?
1: Tudod, hogy mikor voltál utoljára satsangom?
0: One day I was.
1: Egyszer voltam.
0: But which day?
1: De mikor?
0: Which hour?
1: Melyik napon, melyik órában?
0: How can you, or what we can expect our liberation.
1: Hogyan várhatnánk ezen a módon a felszabadulásunkat?
0: Manna sab khoyo re kusangiyon ke sang. Manna sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind.
1: Oh elmém.
0: You lost everything.
1: Mindent elveszítettél.
0: with the Kusanga.
1: Kusangban.
0: With the Kusanga people.
1: Kusanga embereivel.
0: And the Kusanga looks like sweet, good.
1: Kusanga édesnek, jónak tűnik.
0: Gossiping.
1: Van pletykálkodás.
0: Backbiting.
1: Hátba támadás.
0: And blackmailing.
1: Rossz indulatú beszéd.
0: And see the negative in others.
1: Másokban a negatív észrevétele.
0: That is a very sweet and very pleasant.
1: Ez édes és nagyon kellemes.
0: For the Kusangi.
1: A Kusangik számára.
0: But Satsangi immediately will purify everything.
1: De a Satsangi azonnal megtisztít mindent.
0: And said, stop.
1: És azt mondja, hogy álljatok
0: le. Let's have a Satsang.
1: És tartsunk Satsangot.
0: So Satsang is like a bunch of energy.
1: Satsang energiaköteg.
0: Lucky are they, at least once a week.
1: Szerencsések azok, akik egy héten legalább egyszer.
0: Manasab khoyore kusangyo kesang. Gyan, dhyan, bhakti sab khoi. Or chal rayo kudhang. Gyana, dhyana, bhakti. Everything you lost.
1: Gyanát, a gyanát és a baktit mindet elveszítetted.
0: Chal rayo kudhang. And now you are walking in not in good way.
1: És most nem jó irányban jársz.
0: Your behavior is in not good way.
1: Nem jó a viselkedésed így.
0: You know the horse needs always training.
1: Tudod, a lónak állandóan képzés kell.
0: The which walk the horse should have.
1: Hogy hogyan járjon.
0: Everything all remains in the training.
1: Minden a képzésen múlik.
0: Otherwise you lose it everything.
1: Különben mindent elveszítesz.
0: So the satsang is ocean of the nectar.
1: A satsang a nektár óceánja.
0: We are bathing in that.
1: Ebben fürdünk.
0: And that purifying the negative energy.
1: Ez megtisztítja a negatív energiákat.
0: So if you don't go to the satsang,
1: ha nem jársz satsangra,
0: may you can meditate.
1: Akkor meditálhatsz.
0: Time to time, sometimes.
1: Időről időre, néha.
0: And you know, we have such a beautiful that kriya.
1: És van ez a csodálatos kriyánk.
0: Which has to be practiced.
1: Amit gyakorolni kell.
0: There is a guru kripa.
1: Abban van a guru kripa.
0: If you practice just and you have no devotion,
1: ha gyakorlod, de nincs
0: and no satsang and sadhana,
1: és nem jársz satsangra, és nem
0: your kriya also will not function.
1: A kriyát sem fog működni.
0: When you get kriya,
1: amikor kapsz kriyát,
0: how much I explain you?
1: Hogy elmagyaráztam
0: neked? How many rules we give?
1: Mennyi szabályt fűztem
0: hozzá? And how many times you promised?
1: Hányszor megígérted?
0: And where is that?
1: És az hol van?
0: So that is, no one is to be blamed.
1: Senkire ne kend rá, ne hibáztasd.
0: It's own mistake.
1: Ez a saját hibád.
0: So continuity is that. It's step by step.
1: Folytonosság a lényeg, lépésről lépésre.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: Stone by stone.
1: Körről körre.
0: That's it.
1: Ez az.
0: So, in that way,
1: ezen a módon,
0: in the whole world,
1: az egész világon,
0: yoga in daily life is practiced.
1: A yoga mindennapi életben rendszer gyakorolja.
0: And is practiced with millions of people.
1: Milliónyi ember.
0: And must not be that always they are here.
1: És nem kell állandóan jelen lenniük.
0: They practice alone their home.
1: Otthon gyakorolnak.
0: They teach further.
1: Oktatják.
0: This is like a huge banyan tree.
1: Ez egy hatalmas banyanfa.
0: Branches have covered the whole globe.
1: És az ágai befették az egész földet.
0: And they are having benefit.
1: És ők előnyt szereznek általa.
0: Of physical, mental, social, spiritual development
1: fizikai,
0: through yoga in daily life.
1: Fizikai, mentális, társadalmi és spirituális fejlődést a yoga mindennapi életben által.
0: We had our World Peace Council.
1: Van a világbéke tanácsunk.
0: Last weekend.
1: Múlt hétvégén.
0: A conference in Prague.
1: konferenciát tartottunk Prágában.
0: It's a beautiful hall.
1: Csodálatos teremben.
0: Lucerna.
1: A Lucernában.
0: So people around the world who saw that through webcast.
1: Világon mindenki látta a webcaston keresztül.
0: They were admiring only the hall, how beautiful it is.
1: Mindenki a termet csodálta, hogy milyen szép.
0: They didn't concentrate what the speaker were saying.
1: Senki nem azt figyelte, hogy ki mit mond.
0: But the hall.
1: Mindenki nézte, milyen csodás a terem.
0: The harmonies.
1: Hogy milyen harmonikus.
0: And what they call pin silent.
1: És néma csönd volt.
0: It was so silent.
1: Olyan csöndes volt.
0: Every speakers enjoyed.
1: Minden beszélő élvezte.
0: And they were very, very good speakers.
1: Nagyon jó előadóink voltak.
0: It was very, very successful, very nice conference.
1: Nagyon sikeres, nagyon jó konferencia volt.
0: The conference, Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
1: Sri Swami Madhavananda Világbéke Tanács.
0: Which is the NGO at the United Nations.
1: Az ENSZ-el konzultatív státuszban lévő civil szervezetünk.
0: Now this is not that we like to make a conference.
1: Nem arról szól, hogy mi szeretünk konferenciákat szervezni.
0: It is the token of our thankfulness.
1: Hanem ez a hálánk jelképe.
0: To our Gurudev, Holy Guruji.
1: A Gurudevánk Holy Guruji irányába.
0: To bring his knowledge, his glory, his blessing.
1: Hogy a tudását, dicsőségét és az áldását elhozzuk.
0: And so, honor to our Holy Guruji, these conferences.
1: Úgyhogy ezeket a konferenciákat Holy Guruji tiszteletére szervezzük.
0: It's not a political conference.
1: És nem politikai tartalmú konferencia.
0: And it is called World Peace Council.
1: Hanem világbéke tanácsnak hívjuk.
0: And we had this morning about peace.
1: Ma reggel a békéről beszéltünk.
0: The from Indian Embassy, the attaché of the culture came.
1: Itt volt az indiai nagykövetség kulturális attaséja.
0: And Rabata spoke nearly 1 hour about culture.
1: Majdnem egy órát beszéltem a kultúráról.
0: That chapter we should write.
1: Ezt a fejezetet le kellene írni.
0: It is a culture which can bring the peace.
1: A kultúra tudja elhozni a békét.
0: Where the real culture is.
1: Ahol a valós kultúra jelen van.
0: There's no fighting.
1: Ott nincs harc.
0: No dualities.
1: Nincs kettősség.
0: No wars.
1: Nincs háború.
0: There's a harmony, peace, understanding, tolerance, love, etc., etc.
1: Harmónia, béke, tolerancia, megértés és szeretet van, stb.
0: That means the culture.
1: Ez a kultúra.
0: And so, but Holy Guruji's bhajans.
1: Holy Guruji bhajanjai.
0: And Lilamrit.
1: És a Lilamrit.
0: And Holy Guruji's lectures.
1: Holy Guruji előadásai.
0: Unfortunately, many we did not record.
1: Sajnos sokat nem rögzítettünk.
0: And some was in the cassettes.
1: És volt, ami kazettán volt.
0: And those cassettes, they chemically they are not anymore working.
1: És vegyileg egyszerűen már nem működnek ezek a kazetták.
0: But it is his blessing.
1: De az ő áldása az.
0: Who brought you to Holy Guruji?
1: Ki hozott téged Holy Gurujihoz?
0: I brought to Holy Guruji.
1: Én.
0: But who brought to Mahaprabhuji?
1: De Mahaprabhujihoz ki hozott?
0: Holy Guruji brought to Mahaprabhuji.
1: Holy Guruji.
0: And who brought us to the Devpuriji?
1: És ki visz minket Devpurijihoz?
0: Is a Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji.
0: And now who brought us to the Alakpuriji?
1: És Alakpurijihoz ki?
0: Is Devpuriji.
1: Devpuriji.
0: So step by step,
1: lépésről lépésre.
0: We came to the Satyuga, this beginning of this Manvantra.
1: Eljutottunk a Satyayugához, ennek a Van mantrának a kezdetéhez.
0: That time was the Alakpuriji.
1: Akkor volt Alakpuriji.
0: Day by day we get more and more information.
1: Napról napra egyre több információt kapunk.
0: About the presence of Alakpuriji.
1: Alakpuriji jelenlétéről.
0: And that only lucky are we that we are belonging and we found our roots of our spirituality.
1: Szerencsések vagyunk, hogy van hova tartozásunk és megtalálhatunk spiritualitásunk gyökereit.
0: And that is the Siddhapitha.
1: És ez a Siddhapitha.
0: And now I brought this Siddhapitha in Rajasthan.
1: És elvittem a Siddha Pitát most Rajasthanba.
0: And we are preparing beautiful ashram, new more.
1: És csodálatos új ashram épül ott.
0: So you will say Swamiji is only building ashrams.
1: Azt mondjátok most, hogy Swamiji állandóan ashramokat épít.
0: It's better to build the ashram than the slaughterhouse.
1: Sokkal jobb ashramot építeni, mint vágóhidat.
0: And so, Holy Gurujis, you should write something about Holy Guruji.
1: Holy Gurujiról írnotok kellene valamit.
0: And we will acknowledge in next conference.
1: A következő konferencián ezt elismerjük.
0: And I'm trying to make a award for that, who is the best writer who writes about Guruji.
1: A legjobb írónak, aki Holy Gurujiről ír, díjat fogok adni.
0: That one will be who will get that kind of the award.
1: Tehát valamilyen díjat fog kapni.
0: It's Guruji's teaching. It's not me who is talking, it's Guruji talking within me.
1: Guruji tanítása, nem én beszélek, Guruji beszél bennem.
0: And so I feel that if not complete, then at least 1% I can share my devotion to the whole world who was my Gurudev.
1: És hogyha nem is teljesen, de legalább az odaadásom 1%-át meg tudom osztani a világgal, hogy ki volt az én Gurudevám.
0: It is disciple's main duty.
1: Ez a tanítvány fő kötelessége.
0: As much as you develop the devotion, that much far you go towards the spirituality and to higher consciousness.
1: Minél nagyobb a spiritualitásod, annál inkább mész a felsőbb tudat irányába.
0: And as less you have bhakti, and you become less and less, is again that lamp is going to finish.
1: Tehát minél nagyobb az odaadásod, annál inkább mész a spiritualitás irányába, és minél kisebb a bhaktid, annál kisebb lesz a földterületed.
0: And so, how one feels in the on heart.
1: Hogy érzed magad a saját szívedben?
0: It is said, lagi, lagi, sab kohi kahe, lagi nahi ligar, lagi jiske aise lag gai, ho gai arampar. Everybody said, oh, I was hurt. Oh, I was hurt by arrow.
1: Mindenki azt mondja, hogy megsértett egy nyíl.
0: But that was hurt by that one arrow, which went through heart to outside, through the hearts.
1: Akit úgy sértett meg a nyíl, hogy keresztül ment a szívem.
0: So that devotion penetrates through the hearts.
1: Úgy kell érezni, hogy az odaadás áthatol az egész szívem.
0: What a devotion!
1: Micsoda odaadás!
0: When Gurudev's darshan,
1: or
0: Gurudev comes,
1: amikor eljön Gurudev,
0: each and every cells of the body is happy.
1: Minden testi sejtünk boldog.
0: Recharging beautiful energy.
1: Csodás energiával töltődik fel újra.
0: Everything is vibrating.
1: Minden vibrál.
0: So this bhajan we know from Lala Nanji.
1: Ismerjük ezt a bhajant Lala Nanjitól.
0: Suno saki sat guru gar aaya
2: kali kali harashavata he.
0: Hey, this dalak is, you have to tight it, it's not good. You sing, yeah.
2: Sri Dipna Ram Bhagavan ki jai, Sri Lala Nanji Maharaja ki jai, Swami Maheshwara Nanji Vishwa Guru.

0: Narayambhagavane ki Swami Lalananda Gurudeva ki Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva ki.
1: And so Mahaprabhuji said itself, let's go to the Satyaloka.
2: Mahaprabhuji maga mondta, hogy menjünk a Satyaloka.
1: Let's go and get the nectar.
2: Menjünk és kapjuk meg a nektár.
1: We are all follow the words of Mahaprabhuji.
2: Mi mindannyian Mahaprabhuji szavait.
1: We follow the Holy Guruji's words and bhajans and everything.
2: Követjük és Holy Guruji bhajanjait és szavait.
1: Try to write one bhajan yourself.
2: Próbálj te bhajant írni.
1: Yes. I will be very happy.
2: Nagyon boldog leszek.
1: To sing your bhajan.
2: Hogy elénekelhetem a bhajanodat.
1: Yes, so let's sing again next bhajan.
2: Énekeljünk még egy bhajan.
1: Dr. Shanti will sing, okay? She likes this her bhajan. And this is Chakle na musafir gundagiri. Yes, the Shanti's favorite bhajan. So, we will see first this bhajan.
2: Elénekeljük ezt a bhajan.
1: So, my dear, we are at the time of the Christmas.
2: Kedveseim, a karácsonyi időszakát éljük.
1: And in the whole world, people remember the Jesus' birth.
2: Az egész világon az emberek Jézus születésére emlékeznek.
1: You know all more than myself.
2: Ti erről többet tudtok, mint én.
1: Because you got teachings about Jesus.
2: Mert megkaptátok Jézusról szóló tanításokat.
1: And now is the time of the Christmas.
2: És most karácsony ideje van.
1: This is the forgiveness.
2: Ez a megbocsátás.
1: It is a time for forgiveness.
2: A megbocsátás ideje.
1: And time for understanding.
2: Megértés ideje.
1: A time for giving.
2: Az adás ideje.
1: And time for hugging.
2: És az ölelkezés ideje.
1: Not physically.
2: Nem fizikailag.
1: But mentally.
2: Mentálisan.
1: You see,

0: There was one man.
1: Volt egy férfi.
0: Always he was hugging me so strong.
1: Aki állandóan úgy megszorongatott engem.
0: He was strong.
1: Egy erős férfi volt.
0: So he hugged me and lifted me up.
1: Áttölelt és még fel is emelt hozzá.
0: And after slowly my stomach was getting bigger.
1: És ahogy egy kicsit növekedett a hasam.
0: So, but with love, with respect.
1: De hát szeretettel, tiszteletből csinálta.
0: And he was a very loyal disciple.
1: Nagyon hűséges tanítvány volt.
0: And he was living in Linz.
1: Linzben élt.
0: Then came to Carinthian.
1: És átjött Karintiába.
0: And he unfortunately died from the heart attack.
1: Sajnos szívinfarktusban.
0: But his whole family is very devoted, very loving family.
1: És az egész családja nagyon odaadó.
0: So whenever I come, he come and he was take me and go all the way up.
1: Amikor oda mentem, amikor mindig eltörelt felemet.
0: So when I came close to him, I inhaled.
1: És amikor közelítettem hozzá, belélegeztem.
0: So I will be little lighter.
1: Hogy egy kicsit könnyebb legyek.
0: So this is the culture.
1: Ez a kultúra.
0: The Jesus time now.
1: Tehát ez Jézus ideje.
0: Forgiveness.
1: A megbocsátásé.
0: Can you forgive something?
1: Meg tudsz bocsájtani valamit?
0: Try.
1: Próbáld meg.
0: If you forgive all negative things.
1: Ha minden negatív dolgot megbocsájtasz.
0: And bring up the positive things.
1: És felhozod a pozitívokat.
0: All this winter depression.
1: Ez az egész téli depresszió.
0: And this all other kind of depression will go away.
1: És minden más depresszió elmúlik.
0: It is a practice.
1: Ezt gyakorolni kell.
0: So forgiveness.
1: A megbocsájtás.
0: Mercy.
1: A könyörület.
0: Blessings.
1: Áldás.
0: Kindness.
1: Jóság.
0: Giving.
1: Adás.
0: Forgiveness.
1: Megbocsájtás.
0: Etc.
1: És itt tovább.
0: This is a time for this. This is a culture.
1: Ez ennek az ideje, ez
0: a
1: kultúra.
0: It is a beautiful culture.
1: Csodás kultúra.
0: But we forgotten.
1: De elfelejtettük.
0: So let's go there, Mahaprabhuji said.
1: Mahaprabhuji azt mondta, menjünk oda.
0: Have a test. When once you test that nectar, nothing is tasteful in the world.
1: Ízled meg, ha egyszer megízled ezt a nektárt, semminek nem lesz íze.
0: And that is the nectar of the supreme, the spiritual, the God.
1: A világban ez a legfelsőbb, a spiritualitás Istennek tárja.
0: Otherwise, you will try it for a while.
1: Különben próbálkozhatsz egy darabig.
0: But you can't achieve that nectar.
1: Csak azt a nektárt nem éred el.
0: Then what you say it, like a fox, the grapes are
1: sour.
0: Too sour.
1: Olyan leszel, mint a róka, aki azt mondja, hogy savanyú a szőlő.
0: But there's a person tall.
1: De van egy magas ember.
0: Like our Satyanarayan.
1: Mint a mi Satyanarayan. Lakshmi Narayan.
0: They are very tall.
1: Ők magasak.
0: And they take the grapes.
1: És fölnyúlnak a szőlőért.
0: And it's so sweet.
1: És olyan édes.
0: Then fox said, can I test?
1: És azt mondja a róka, hogy én is megkóstolhatom.
0: Say no, no.
1: És azt mondják, hogy nem.
0: You have to catch yourself.
1: Szedd le magadnak.
0: So, csak le nem musafir gundagali. Dr. Sansan.
2: Csak le nem musafir gundagiri.
3: Oh, my harmonium.
0: Don't worry, it will come.

0: the opportunity today to remember and worship the incarnation of the Jesus.
1: Többek kevésbé ma a szatszangért vagyunk itt, és Jézus inkarnációjának a megemlékezése miatt.
0: So, I can't sing, I don't know the bhajan about Jesus.
1: Nem tudok Jézusról szóló bhajanokat, nem tudok ilyeneket énekelni.
0: But you should sing at least from 3-4 countries language.
1: De legalább 3-4 ország nyelvén énekeljünk ilyeneket.
0: So, I pray to Mahaprabhuji for his divine blessing.
1: Mahaprabhujihoz imádkozom isteni áldásáért.
0: And also to Jesus.
1: És Jézushoz is.
0: To bless all of us.
1: Áldjanak meg bennünket.
0: For peace, harmony and good health.
1: Békével, harmóniával és jó egészséggel.
0: We pray for the world peace.
1: És imádkozzunk a világ békéért.
0: We pray for the forgiveness.
1: Imádkozzunk a megbocsátásért.
0: And forgive all our mistakes.
1: Hogy bocsássák meg minden hibánkat.
0: We pray to Thee, O Supreme One.
1: Hozzád imádkozunk legfelsőbb.
0: And with this, now our webcast we finished.
1: Ezzel fejezzük be a webcastunkat.
0: It will be tomorrow morning, about 9:30.
1: Holnap 9:30 körül lesz megint webcast.
0: And now we will have some for Christmas, something for children, some chocolate we have.
1: És a gyermekeknek van valami csokoládé karácsonyra.
0: At home, children have so many toys.
1: Otthon a gyerekek annyi játékot kapnak.
0: The rooms are full.
1: Tele vannak a szobák.
0: There is no place for anything.
1: Semmi nem fér be.
0: There are so many what we call the dust fine collector.
1: Annyi porfogó van.
0: So many toys in the dust collector.
1: Annyi játék a porfogóban.
0: But the chocolate doesn't remain long.
1: De a csoki az viszont nem áll el sokáig.
0: So, all the best and wish you also, all dear ones, Merry Christmas.
1: A legjobbakat és kedveseim boldog karácsonyt kívánok.
0: And happy, prosperous, peaceful, healthy New Year.
1: Boldog, békés, bőséges új évet.
0: Sarve bhavantu sukhinah.

0: And the highlight on this was some of your guru brother and sister became sannyasis.
1: A fénypontja az volt, hogy néhány guru testvéretek szanyászi lett.
2: Ali vrhunac je bio to što su se što su neki od vaših braća i sestara postali sannyasi.
0: With this kind of thinking,
1: avval a gondolattal,
2: s tým načinom razmišljanja,
0: to carry on the light of Mahaprabhuji.
1: Tovább hordozzák Mahaprabhuji fényt.
2: Postali su to sa cieľom da šíre Mahaprabhujevu svjetlost.
0: I think one needs to be a sannyasi.
1: Én úgy gondolom, hogy az embernek sannyasinak kell lenni.
2: Osoba treba biti sannyasi.
0: Sometimes to carry the light.
1: Egy ponton, hogy hordozza a fényt.
2: Ponekada da širi tu svjetlost.
0: It's a uniform.
1: Ez egy uniform is.
2: To je uniforma.
0: So there were about 8 sannyasis.
1: Hát 8 sannyasi si volt beavatva.
2: Inicirano je oko 8 sannyasija.
0: And this 8, they were not easy people.
1: És ez a 8 nem volt könnyű ember.
0: So it was not easy.
2: To.
0: This 8 of them.
2: I nije bilo lako sa tih 8.
0: It was like a tiger.
1: Olyanok, mint a tigrisek.
2: Kao sa tigrom.
0: And to catch one tiger and put same in the case in, you know.
1: És egyenként elfogni ezeket a tigriseket és betenni őket a
2: kao da
1: ketrecbe.
2: Ste trebali uloviti jednog po jednog tigra, svakog sigurno uhvatiti i spremiti u kavez.
0: It was a long work, hard work.
1: Hosszú, kemény munka volt.
2: Bio to dugotrajan i mukotrpan posao.
0: Can you imagine to close yogis in one?
2: Možete zamisliti da jogiša uspijete zatvoriti u jedan?
1: Eti, ja to kevzani jogiš bezarni jedan ketrezbe.
0: His school teacher gave up.
1: Iskolai tanára feladta.
0: University professor gave up.
1: Az egyetemi professzora feladta.
2: Od tog posla su odustali i njegov učitelj u školi i njegovi profesori na fakultetu.
0: His mother gave up.
1: Anya feladta.
2: Njegova majka.
0: His wife gave up.
1: Felesége feladta.
2: Njegova žena.
0: But through the help of Mahaprabhuji, I succeeded.
1: De Mahaprabhuji segítségével én sikerült.
2: S Mahaprabhujevou pomocí ja som uspiel.
0: So you know the yogis.
1: Ismeritek jogest.
2: Jogisa znáte.
0: He's one of the very honest person.
1: Egy nagyon őszinte személy.
2: On je jeden od vrlo iskrenih ljudi.
0: Really, he's a very honest, very faithful.
1: Tényleg nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Vrlo vjeren.
0: To himself and to others.
1: Másokhoz és magához.
2: Vjeren je sebi i drugima.
0: And it was high time for him to change something in the life.
1: És ideje volt, hogy megváltoztasson valamit az életben.
2: Iza njega bilo krajnje vrijeme da nešto promijeni u životu.
0: So he became sannyasi.
1: Hát sannyasi lett.
2: I onda je postao sannyasi.
0: And he looks immediately like a 50 years old sannyasi already.
1: És már is úgy néz ki, mint egy 50, mintha 50 éves sannyasi lenne.
2: I odmah je izgledao kao 50-godišnji sannyasi, kao da je 50 godina sannyasi.
0: He doesn't have play, you know.
1: Nem játsza.
2: On ne glumi to.
0: But now I am sannyasi.
1: Most én sannyasi vagyok.
2: Ne glumi, és sad sam ja sannyasi.
0: So you could see in his soul something.
1: Látni a lelkében valamit.
2: U njemu ste mogli vidjeti nešto.
0: And after initiation, sannyasi initiation came very strong out, the light.
1: És ez a fény a sannyasi beavatás után nagyon erőteljesen kijött.
2: Nakon iniciacije ta svjetlost je vrlo snažno zasijala iz njega.
0: And the second was our Premananji from Salzburg, who's looking after Jaipur Ashram.
1: A második Premananji volt Salzburgból, aki a Jaipuri Ashram felügyelője.
2: Drugi bio Premananji iz Salzburga, koji se već dugo godina brine o Jaipurskom Ashramu.
0: After 22 years.
1: 22 év után.
2: Nakon 22 godine.
0: Or 25 years we are together.
1: 25 éve vagyunk együtt.
2: Ili 25, koliko smo zajedno.
0: So he prepared himself very hard.
1: Nagyon
0: nehezen. those years.
1: Nagyon keményen készítette föl magát ezek alatt az évek alatt.
2: Tih se godina on zaista jako pripremao da postane senjasi.
0: Also very honest, very faithful.
1: Szintén nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Isto tako vrlo pošten, iskren i vjeran.
0: And he had no easy time last 15 years.
1: Az elmúlt 15 évem nem volt valami könnyű időszak.
2: A proteklih 15 godina mu nije bilo lako.
0: To survive and to fight through all difficulties in Europe and in India.
1: Hogy túlélje és keresztül verekedje magát az összes nehézségen Európában és Indiában.
2: Nije bilo lako probiti se i nadići sve poteškoće i u Evropi i u Indiji.
0: Three were from Australia.
1: Hárman ausztrálok voltak.
2: Troje je bilo iz Australije.
0: One of you may know Jasraj Puri, who is looking after Guruji, who was looking last time.
1: Egyiküket talán ismeritek, aki Gurudzsit szolgálja, aki múltkor itt volt.
2: Jeden od njih je Jasraj Puri, koji je brinuo o Holy Guruji.
0: And one is from Brisbane.
1: Másik Brisbane-i.
0: And one is Bhaktanand from Sydney.
1: És a harmadik
0: who's looking after Kailash Ashram.
1: Bhaktanand Sydney-ből, aki a Kailash Ashramban szolgál.
2: Je iz Brisbane-a, a drugi je Bhaktanand iz Sydney-a, koji se brinuo o Kailash Ashramu.
0: And one was the Haripuri from Israel.
1: És az egyikük Haripuri Izraelből.
2: A jeden je Haripuri iz Izraela.
0: I told him many girls will be unhappy, but what to do?
1: Mondtam neki, hogy sok lány nem fog örülni, de mit tegyünk.
2: Rekao sam mu da će mnoge djevojke biti nesretne zbog toga, ali šta da se radi.
0: So many girls was angry on me.
1: Sok lány haragudott rám.
2: I mnoge su se djevojke ljutile zbog toga na mene.
0: That's my karma.
1: Ez az én karma.
2: To je moja karma.
0: He's a very spiritual boy.
1: Egy nagyon spirituális fiú.
2: On je vrlo duhovan.
0: Very, very devoted.
1: Nagyon, nagyon odadó.
2: Vrlo posvećen.
0: A very pure, innocent pure, you know.
1: Egy nagyon ártatlanul tiszta.
2: On je čist, nevino čist.
0: And one was Indian.
1: És volt egy indiai.
2: Jeden je bio indijac.
0: And so he remained 3 weeks with us and then disappeared.
1: Ő 3 hétig maradt velünk és eltűnt utána.
2: On je ostao sa nama 3 tjedna pa je nestao.
0: Because he was too quick.
1: Mert túl gyors volt.
0: He should have stayed few years and then decide.
1: Néhány évet kellett volna maradnia és utána dönteni.
2: Jel je išao prebrzo, on je trebao barem nekoliko godina pričekati i onda se odlučiti.
0: He was thinking already that he's a guru and after getting sannyas he will be Mamandeshwar already.
1: Azt hitte, hogy ő guru, és azután, hogy megkapja a sannyas diksát, már ma a Mamandeshwar is lesz.
2: On je mislio već o sebi da je guru, pa da će kad dobi sannyas diksu postati barem Mahamandaleshwar.
0: Yes, and one of them we have today here.
1: És egyikük ma itt van.
2: A nekog od njih danas imamo ovdje.
0: It's called Seven Tigers and One Lion.
1: Ezt úgy nevezik, hogy 7 tigris és 1 oroszlán.
2: Pa možemo dati naziv 7 tigrova i 1 lav.
0: And this one is also very faithful, very devoted, very humble soul.
1: Nagyon hűséges, nagyon odadó, nagyon alázatos lélek.
2: I ovo je jedna također vrlo poštena, vrlo posvećena i vrlo skromna i ponizna duša.
0: So the where's the Karchi? Krishna is not here.
1: Krishna.
0: So we will ask Dr. Shanti to give new sannyasi flower mala.
1: Megkérjük Dr. Shantit, hogy adjon egy új sannyasinak
0: flower mala. And this is our mantra devi.
2: Zamolit ćemo Dr. Shanti da naše mantra devi da cvjetnu malu sannyasi.
0: Thank you.

0: You see, master have to decide.
1: Látjátok, a mester megdöntenie kell.
2: Vidíte, učitel je taj koji mora odlučiti.
0: When one is ready for getting sannyas.
1: Amikor valaki készen áll arra, hogy sannyásdiksát kap.
2: On zná, kada netko spreman dobiti sannyasu.
0: She never asked me.
1: Ő soha nem kérdezett meg engem.
2: Ona me nikad nije za to tražila.
0: Even she never asked me about her spiritual development.
1: És soha nem kérdezett meg a spirituális fejlődéséről sem.
2: Niti me ikad pitalo o njenom duhovnom razvoju.
0: She is only serving.
1: Ő csak szolgál.
2: Ona samo služi.
0: In Strelki ashram she is only doing seva.
1: És a Strelki ashramban egyszerűen szévát végez.
2: U Strelki ashramu je samo radi sevu.
0: Many are doing seva.
1: Sokan végeznek szévát.
2: Mnogi radi sevu.
0: But besides that they have some expectation.
1: De amellett vannak elvárásaik.
2: Ali osim toga imaju i neka očekivanja onda.
0: So you are not sure.
1: Nem vagy biztos benne.
2: Pa niste sigurni.
0: But some are, many of you are ready.
1: De sokan, közületek sokan készen állnak.
2: Mnogi od vas su spremni.
0: And I am waiting for some other Kumbh Melas, 12 years, you know.
1: És várok további Kumbh Melákra.
2: Pa čekam na sljedeću Kumbh Melu za 12 godina.
0: So, it was very nice.
1: Nagyon szép volt.
2: Bilo je stvarno vrlo lijepo.
0: It is everything in your hand.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve u vašim rukama.
0: Your enlightenment is in your hands.
1: A megvilágosodásod a kezedben van.
2: Vaše prosvjetljenje u vašim rukama.
0: Your liberation is in your hands.
1: A felszabadulásod a kezedben van.
2: Vaše oslobođenje u vašim rukama.
0: If you are happy in your life, or unhappy, it is in your hands.
1: Hogy boldog vagy az életedben, vagy boldogtalan, ez a te kezedben van.
2: Da li ste u životu sretni ili nesretni, i to je u vašim rukama.
0: If you are poor or rich, it's in your hands.
1: Hogy szegény vagy, vagy gazdag, a te kezedben van.
2: Da li ste bogati ili siromašni, to je u vašim rukama.
0: If you are ill or healthy, it's in your hands.
1: Hogy beteg vagy, vagy egészséges, a te kezedben van.
2: U vašim je rukama i da li ste zdravi ili bolesni.
0: Only you can do.
1: Csak te teheted meg.
2: Samo vi možete djelovati.
0: Decision is in your hands.
1: A döntés a te kezedben van.
2: I odluka je u vašim rukama.
0: Master, parents, friends, doctors, or God, they can only help you, support you, but ultimately you have to do it.
1: A mester, a szülők, a barátok, az orvos, csak támogathat, de végül neked kell megtenni.
2: Učitelj, roditelji, rođaci, prijatelji, liječnici, oni vam svi mogu samo dati podršku, ali zapravo učiniti nešto možete samo vi.
0: Dr. Shanti said,
1: Dr. Shanti Mokta,
0: believe in Gurudev.
1: Hij Gurudevabam.
2: Dr. Shanti je rekla, vjerujte u Gurudeva.
0: It's not so easy.
1: Nem olyan könnyű.
2: To nije tako lako.
0: Sometimes we think we are more clever than him.
1: Néha úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint ő.
2: Ponekad mislimo da smo mi malo nešto pametniji od njega.
0: And no doubt you are clever than him.
1: És e felől semmi kétség, okosabb vagy.
2: I nema sumnje, jeste pametniji od njega.
0: But where does your cleverness leads you? This is the question.
1: De hova vezet az okosságod, ez a kérdés.
2: Ali kuda će vas ta vaša pamet odvesti, to je pitanje.
0: Sometimes it's better not to be clever.
1: Néha jobb nem okosnak lenni.
2: Ponekad je bolje ne biti tako pametan.
0: So we shall believe in parents' advice.
1: Hinnünk kell a szülők tanácsában.
2: Trebali bismo vjerovati savjetima roditelja.
0: Of course, your parents are fanatic and this and that and force you to eat meat and this. Don't follow this advice.
1: Természetesen, hogy a szülők fanatikusak, és arra kényszerítenek, hogy húst tegyél, akkor ne kövesd a tanácsot.
2: Naravno, ako su vaši roditelji fanatični, tjeraju vas da jedete meso ili nešto na taj način, onda naravno ne trebate slijediti taj savjet.

0: találni.
1: There are so many partners.
0: Annyi partner
2: van. Toliko partnere postoji.
1: Only your decision is not there.
0: Csak a te döntésed kérdése.
2: Jedino nema vaše odluke.
1: So everything is in your hands.
0: Minden a kette kezedben van.
2: Sve je u vašim rukama.
1: How will be your life? It is in your hands.
0: Milyen lesz az életed? Ez a te kezedben van.
2: Kakav će biti vaš život? To je u vašim rukama.
1: You will be successful or not? It is in your hands.
0: Hogy sikeres leszel vagy sem, ez a te kezedben van.
2: Da li ćete biti uspješni ili nećete, to je u vašim rukama.
1: There's one little story.
0: Van egy kis történet.
2: Postoji jedna priča.
1: About cleverness.
0: Az okosságról.
2: O tome kako je neko pametan.
1: Not trusting the master.
0: Abban, hogy nem bízunk a mesterben.
2: O tome kad se ne vjeruje učitelju.
1: And really it is in your hands.
0: És hogy ez valóban a te kezedben van.
2: I kada je gotovo u vašim rukama.
1: So there was a master.
0: Volt egy mester.
2: Bio jednom jedan učitelj.
1: And he had few disciples.
0: És volt néhány tanítványa.
2: I on je imao nekoliko učenika.
1: And one day the disciples were jealous about master's knowledge.
0: És egy nap a tanítványok féltékenyek lettek a mester tudására.
2: A jednoga su dana učenici postali ljubomorni na učiteljevo znanje.
1: And when a disciple is jealous about the master, then is disaster.
0: És ha tanítvány féltékeny a mesterre, az katasztrofa.
2: A kada je su učenici ljubomorni na znanje koje ima učitelj, onda je to katastrofa.
1: Because that reflects back to you.
0: Mert ez visszaüt.
2: Jer se to odražava natrag vama.
1: And now many are here who are sitting and are jealous. Their heart is pumping very strong. I know.
0: És sokan vannak, akik itt ülnek és féltékenyek, és nagyon ver a szívük, tudom.
2: I znam da mnogima koji su sada ovdje i koji su ljubomorni, srce brže kuca.
1: If you are jealous or not, it is in your hands.
0: Hogy féltékeny vagy sem, az a te kezedben van.
2: Da li ste ljubomorni ili niste, i to je u vašim rukama.
1: So they were thinking.
0: Gondolkodtak.
2: I učenici su mislili.
1: Today we shall show the master.
0: Ma megmutatjuk a mesternek.
2: Pokazat ćemo danas učitelju.
1: That he is wrong.
0: Hogy nincs igaza.
2: Da nije u pravu.
1: That he don't know.
0: Hogy nem tudja.
2: Da on ne zna.
1: He have no knowledge.
0: Nincs tudása.
2: Da on nema znanja.
1: With our trick.
0: A trükkünkkel.
2: Pokazat ćemo to jednim trikom.
1: With our cleverness.
0: A mi okoskodásunkkal.
2: S našom pameću.
1: We are more clever than him.
0: Mi okosabbak vagyunk nála.
2: Pametni smo mi od njega.
1: So 5-6 disciples.
0: 5-6 tanítvány.
2: I tako se 5-6 učenika.
1: They caught one bird in the hand.
0: Fogtak egy madarat.
2: Mrežom su uhvatili jednu pticu.
1: And they hide the birds behind on the back.
0: És eldugták a hátuk mögé.
2: Pa su sakrili pticu iza leđa.
1: A small, beautiful, nice bird.
0: Egy gyönyörű kis madarat.
2: Prekrasnu malu ptičicu.
1: And asked the master.
0: És megkérdezték a mester.
2: Pa su pitali učitelja.
1: Master, if you know everything, then tell us what is in my hand, one disciple said.
0: Az egyik tanítvány mondta, mester, ha te mindent tudsz, mondd meg, hogy mi van a kezemben.
2: Jeden učenik rekao, učitelj, ako ti znaš sve, onda mi reci što je u mojoj ruci.
1: Master said, yes, in your hand you have a bird.
0: Mester azt mondta, igen, a kezedben egy madár van.
2: I učitelj rekao, da, ti u svojoj ruci imaš pticu.
1: Boys were looking to each other.
0: Néztek egymásra.
2: Oni su se pogledali međusobno.
1: Laughing.
0: Nevetve.
2: Smijući se.
1: To make uncertain the master.
0: Hogy elbizonytalanítsák a mestert.
2: Da bi učitelja napravili nesigurnim.
1: But they couldn't say no because they had a bird in the hand.
0: De nem tudtak nemet mondani, mert tényleg madár volt a kezükben.
2: Ali nisu mogli reći ne, jer zaista i jesu imali pticu u ruci.
1: So now they decided.
0: Akkor döntöttek.
2: Pa su onda odlučili.
1: We must make master guilty.
0: Csak bűnösséggel tennünk.

0: to mešter.
1: Moramo nekako učitelja napraviti krivim.
2: Whatever he will say, it will be wrong.
0: Bármit is mond, az rossz lesz.
1: Što god da on kaže, ne treba ispasti krivo.
2: We ask him.
0: Megkérdezzük.
2: If this bird is life or death.
0: Halott a madár vagy él?
1: Pitaćemo ga da li ova ptica mrtva ili živa.
2: If he will say it's life.
0: Azt mondja, hogy él.
1: Bude rekao da je živa.
2: We will just press with our hand and kill her.
0: Akkor megnyomjuk a kezünkben és megöljük.
1: Samo ćemo stisnuti jače i
2: and we will show him he's a dead bird.
0: És megmutatjuk neki, hogy egy halott madár.
1: Pa ćemo mu pokazati kako ptica nije živa, kako je mrtva.
2: So he's wrong.
0: Tehát nincs igaza.
1: Pa nije u pravu.
2: Or if he will say it's a dead bird.
0: És hogyha azt mondja, hogy halott madár.
1: Ili ako kaže da je ptica mrtva.
2: We will show him.
0: Akkor megmutatjuk.
2: He's alive.
1: Pokazat ćemo je je da je živa.
2: So he has today no chance.
0: Tehát ma nincs esélye.
1: I nema on šanse danas.
2: To be a winner.
0: Hogy nyerjem.
1: Biti pobjednik.
2: And we prove with this that he don't know.
0: És ezzel bizonyítjuk, hogy ő nem tudja.
1: I sa tim ćemo pokazati da on ne zna.
2: So they asked him.
0: Megkérdezték.
1: Pa onda su ga pitali.
2: Yes, master, we have bird in our hand.
0: Igen, mester, van egy madár a kezünkben.
1: Točno je, učitelju, mi imamo pticu u ruci.
2: But tell if this bird is alive or dead.
0: De mond, él vagy halott?
1: Ali reci nam, da li je ta ptica živa ili mrtva?
2: Master was thinking few seconds.
0: A mester gondolkodott néhány másodpercig.
1: I učitelje nekoliko sekundi promislio.
2: And with very humble knees.
0: És nagy alázattal.
1: I sa velikom poniznošću.
2: He said.
0: Azt mondta.
2: My son.
1: Rekao je, sine moj.
2: If this bird is life or death depends in your hands.
0: Az, hogy él vagy halott, az a te kezeden múlik.
1: Rekao je, sine moj, da li je ta ptica živa ili mrtva, to je u tvojim rukama.
2: That I can't say you.
0: Ezt nem tudom megmondani.
1: To ne mogu reći.
2: That depends on you.
0: Ez rajtad múlik.
1: Jer to ovisi o tebi.
2: And so is this.
0: És így van.
1: I tako i sa ovim.
2: This bird is in your hand.
0: Ez a madár a kezedben van.
1: Ta je ptica u vašim rukama.
2: So it depends on your decision.
0: Te döntésre múlik.
1: Na vama je odluka.
2: How you will be.
0: Hogy mi lesz veled.
1: Kako će vam biti.
2: If we will achieve moksha or liberation in this life or not, I cannot answer you.
0: Hogy eléred a moksát, a felszabadulást, ezt nem tudom megválaszolni.
1: Ja vam ne mogu odgovoriti na pitanje hoćete li u ovome životu postići oslobođenje mokšu.
2: It depends on you.
0: Ez rajtad múlik.
1: Jer to ovisi o vama.
2: Therefore I can only wish you all the best.
0: Ezért én csak a legjobbakat kívánhatom.
1: Ja vam mogu samo željeti sve najbolje.
2: You should practice.
0: Gyakoroljatok.
1: A vi trebate vježbati, prakticirati.
2: And decide.
0: És döntsetek.
1: I odlučiti.
2: Don't run behind the temptations.
0: Ne rohanjatok a csábítások után.
1: Nemojte trčati za iskušenjima.
2: The drums are good from far distance to listen.
0: Jó hallgatni a dobokat messziről.
1: Dobro je slušati bubnjeve iz daljine.
2: When you are standing near, it's not so pleasant.
0: Amikor ott állsz közel, akkor nem olyan kellemes.
1: Ali kada stojite blizu njih, onda i nije tako ugodno.
2: So, it is your decision.
0: A te döntésed.
1: Tako odluka je na vama.
2: And don't wait in the life. Act immediately.
0: És
2: if it is good things.
0: Don't.
2: If it is good thing.
0: Ha jó dolog, akkor ne várj az életben.
2: Don't delay.
0: Ne késlekedj.
1: I nemojte odugovlačiti, ako su dobre stvari, djelujte odmah.
2: And if it is not good,
0: nem jó,
2: then delay forever.
0: Akkor halaszd el örökre.
1: A ako nisu dobre, onda odgađajte za uvijek.
2: So, your mantra diksha.
0: Mantra diksha.
1: Tako vaša inicijacija.
2: You must have this.
0: Eznek meg kell lenni.
1: To je nešto što zaista trebate imati.
2: Every day life which is passing without mantra initiation is lost.
0: Ha az élet minden napja elmúlik mantra beavatás nélkül, akkor az elveszett.
1: Svaki dan koji prođe bez inicijacije, bez mantre, je izgubljen dan.
2: And this depends on you again.
0: És ez is rajtad múlik.
1: A ponovno to visi o vama.
2: I had some more instructions.
0: Van néhány instrukció.
1: Imam još neke upute.
2: Now we should all have white dress.
0: Mindenki legyen fehér ruha.
1: Trebali bismo svi imati bijelu odjeću.
2: Cream color, white.
0: Tista fehér.
1: Onu drap boju, kremasto bijelu.
2: There was a Kesarpuri student here.
0: Kesarpuri it vam?
1: Da li je Kesarpuri tu?
2: She's not. Where is your jacket? Something she had a very nice color jacket and I thought this is good color for our all disciples.
0: Volt Kesarpurinak egy nagyon szép színű kabátja és mondtam, hogy ez jó lesz.
1: Imala jednu jaknu, jako lijepe boje i Svamiji je mislio da ta boja baš zapravo dobra za njegove učenike.
2: So now those orange yoga dresses which you have, use it at home for meditation.
0: Tehát ezeket a narancssárga jogaruhákat használjátok otthon meditációra.
1: One narancsastú joga odicsú, koju imate sada.
2: You can have orange meditation sál.
1: Kod kuća za meditáció.
0: Lehet narancs meditációs sálad.
1: Narancsastú sál za meditáció.
2: Otherwise use white dress.
0: Másként fehér ruhát hordjatok.
1: Inače koristite bijelu odicsú.
2: If you don't like white color,
0: ha nem szereted a fehér színt,
1: akkor se ne sviđa bijelo,
2: then use those colors which you like except orange.
0: Akkor használd azokat a színeket, amelyeket szereted, kivéve a narancssárgát.
1: Onda koristite one boje koje vam se sviđaju osim narancsaste.
2: And those who are sannyasis, they should take orange.
0: És aki sannyasi, az viseljen narancsszínt.
1: A oni koji su sannyasi, trebali bi imati narancsasto.
2: And those who would like to become sannyasi,
0: és akik sannyasik szeretnének lenni,
1: i oni koji bi željeli postati sannyasi,
2: you should know it is not easy.
0: Tudnatok kell, hogy nem könnyű.
1: Trebate znati da to nije lako.
2: To be a sannyasi in your culture.
0: Sannyasinak lenni a ti kultúrátokban.
1: Biti sannyasi u vašoj kulturi.
2: Religious complexes.
0: Vallási komplexus.
1: Postoje religijski kompleksi.
2: Cultural complexes.
0: Kulturális komplexus.
1: Kulturni kompleksi.
2: Problem with parents.
0: Probléma a szülőkkel.
2: Friends.
1: Problémi sa prijateljima, roditeljima.
2: So you may have more problems.
0: Több problémád lehet.
1: Mogli biste imati još više problema.
2: But if you have managed everything and everyone accepts and you can be independent financially, socially, in every aspect, and if you are really a right seekers, then you can become sannyasi.
0: De hogyha minden sikerül, hogyha mindenki elfogadja, hogyha szabad vagy anyagilag, szociálisan, és egy igaz kereső vagy, akkor lehet sannyasi.
1: Naravno, ukoliko ste vi društveno neovisni, financijski neovisni, tada i ako to ne izaziva probleme u vašoj obitelji i oko vas, tada i ako ste pravi tragalac, tada naravno možete i biti sannyasi.
2: To be on the path and to get self-realization, to become a sannyasi is a great help.
0: Ahhoz, hogy az ember az úton legyen, és eléri az önmegvalósítást, sannyasinak lenni egy nagy segítség.
1: Biti na putu i težiti ka samorealizaciji, u tome je biti sannyasi velika pomoć.
2: But if you want to change after 20 years that you don't want to be sannyasi, now you will marry, then don't do it now.
0: De ha 20 év múlva változtatni akarsz, hogy most már nem akarsz sannyasi lenni, hanem meg akarsz házasodni, akkor ne tedd meg most.
1: Naravno, ukoliko se mislite za 20 godina predomisliti, pa se oženiti, tada molim vas onda sada nemojte biti sannyasi.
2: Marriage is not wrong.
0: A házasság nem rossz.
1: Nem a nincs lóse u braku.
2: But you should not break the sannyas life.
0: De nem szabad megtörni a sannyász életet.
1: Ali ne treba prekršiti zavete sannyase, taj način života.
2: And for your development, for your realization.
0: A te fejlődésedért, a megvalósításodért.
1: Za vas, vaš razvoj i vašu realizáciu.
2: And for helping others in better way.
0: És azért, hogy másokat segíts a jobb útra.
1: I za pomagati drugima na bolji način.
2: And carry the light of Mahaprabhuji, Devpuriji.
0: És hordozd Mahaprabhuji és Devpuriji fényét.
1: I kako bi se prenosilo svjetlo Mahaprabhuji i Devpuriji.
2: It would be easier.
0: Könnyebb.
1: Tada bi bilo lakše.
2: Sanyasi means the living light of Mahaprabhuji.
0: Sanyasi annyit jelent Mahaprabhuji élő fény.
1: Sanyasi znači živuće svjetlo Mahaprabhuji.
2: So I spoke many times and someone they would like to become sanyasis.
0: Sokszor beszéltem erről és van aki szeretne sanyasi lenni.
1: Mnogo sam puta govorio o ovome i postoje neki koji bi zaista željeli biti sanyasi.
2: So think over and we can talk in summer again.
0: Gondoljátok át, és nyáron újra beszélhetünk.
1: Razmislite o tome i na ljetu ćemo onda razgovarati.
2: There was a young man from Vincovsky.
0: Volt egy fiatalember Vincovskyból.
1: Bio jedan prijatelj iz Vinkovaca.
2: He wanted to become sannyasi, and I said yes, and I was looking so much for him in Kumbh Mela, but he was not there.
0: És azt mondtam, igen, és annyit kerestem a Kumbh Melán, és nem volt ott.
1: I on je, ja sam mu rekao da može biti sanjasi i tražio sam ga sada da ga vidim na Kumbh Meli, ali ga nije bilo tamo.
2: So you have to think seriously.
0: Komolyan kell, át kell gondolnod.
1: Treba te ozbiljno razmisliti.
2: This is not a game, this is not a fashion.
0: Ez nem játék, ez nem divat.
1: Ne radi se o nekoj igri ili o modi.
2: Then in sanjas ceremony, really your karma burns away.
0: Mert a sanjas szertartáson valóban elégnek a karmáid.
1: Prilikom ceremonije sanyas dikše vaša karma se zaista spaljuje.
2: So this was the highlight of our journey to Kumbh Mela.
0: Ez volt a Kumbh Mela út fénypontja.
1: To je bilo ono najbolje na našem putu na Kumbh Melu.